0: Kanál 77. Dvojte o milených hitoví. Kanál 77. Maximum muzika. Uvaj sa.
1: Slušaj glasno. Mi pomaš taka i sigurš taka daš na koga su. Kanál 77.
0: Kanál 77. Samo hitovi. Mi pomaš.